Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Radio 014. Tako dobro zvuk. Radio 014.